0: zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ilyen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország pekingi nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. A rendőrök május 4-e és május 10-e között összesen 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek Magyarország közútjain a Roadpol akció keretében. Az akció során 2552 alkalommal állapítottak meg valamilyen jogsértést, és 13 nehéz tehergépkocsi esetében azonnali közlekedési korlátozást kellett elrendelni. Fejér vármegye közútjain a rendőrök az említett időintervallumban 744 tehergépkocsit, 47 autóbusz ellenőriztek, és 238 alkalommal állapítottak meg jogsértést, részletek a duval.hu-n. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1 százalékos nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még bele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Május 12-e világszerte az ápolói hivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Pünkösdi hétvégén május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészetiskola növendékei. A hangverseny helyszíne a Krisztus Király templom lesz a Dunaújvárosban. A zeneiskola diákjai, főként a billentyűs tanszak tanulói, zongorán és templom orgonáján, valamint fuvolán és hegedűn is bemutatkoznak. A fiatal zenészeket Tágincevá Irén és Antal Anna tanárnők készítették fel, a belépés díjtalan. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélbikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbáltak tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri a dunaújvárosi adózóktól is, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése, és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitko Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Neveléstudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összegött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expressek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, milllaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Átlagos szamócatermés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt a kedvezőtlen időjárás miatt, az idei hozam legfeljebb 2000-2500 tonna körül alakulhat. Itt Fejér vármegyében is a fólia sátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamóca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Hírenk végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek május 14-én, hát a mai nappal túl leszünk a fagyos szenteken. Bonifác napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. George Michael dalát indítom, már is készül az Airi Mafia, és énekel nem sokára Jennifer Lopez is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 134. napján, május 14-e van. Ma a bonifácokat lehet ünnepelni. Ma van a vándormadarak világnapja. Azok előtt, a lenyűgöző állatok előtt tisztelgünk évről évre, akik több ezer kilométert repülnek, hogy életben maradjanak, fészkeljenek, majd újra útra keljenek. A vándormadarak világnapja nem csak a madárvilág ünnepe, hanem egy erőteljes emlékeztető is arra, hogy ezek az állatok milyen sérülékenyek, és mennyire ki vannak szolgáltatva a természetes élőhelyek pusztulásának, az éghajlatváltozásnak és az emberi tevékenység hatásainak. A Tisza-tó, a Hortobágya fertőtáj, vagy éppen a Kiskunság madárvilága világszinten is egyedülálló. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, vagy jó munkát, ha még nem ért véget az éjszakai műszak, vagy már ilyen korán elkezdődött a nappali. Kosin, Hide You, ez a folytatás a Besten.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Ma napos gomoly felhős időnk lesz, estétől nyugat felől újabb záporokkal, zivatarokkal. Holnap is erre lehet készülni, mert hogy szombaton a jelenlegi számítások szerint egy mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat. Még pontosabb, részletesebb időjárás jelentés hallható a hírek végén is. Fél hét után pedig a Rizzle Kicks folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4500-al jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsúszónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyerekben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6 órától pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutató Intézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A keddi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny szerdai első szakasza a Gyulaivár lábától indult, és 143 km megtétele után Békés Csabán ért véget. 19 csapat, 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál. A csaknem 840 kilométeres össztávot a Viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok csütörtökön a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, A hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáróadót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESJA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Május 12-e világszerte az ápolói hivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Báranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezésre a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Hírénk végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 14-én csütörtökön a napos gomoly felhős időben estétől újból számítani lehet. Záporokra, zivatarokra 18-23 fok valószínű. Holnap hasonló időnk lesz, a mostani számítások szerint ugyanis szombaton egy mediterrán ciklon érkezik. Újabb csapadékkal persze azért a nap is előbújik, 18-25 fok várható majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Emily Sandétól a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő fél órában ébresztőt fúj majd a Criss Cross. Sőt, aláfestő zenét szolgáltat a reggeli tornához, ha úgy van. A testnevelés mellett persze lesz irodalom is, Berecki Zoltánnal. Telefon, SMS, Viber számunk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. A rendőrök május 4-e és május 10-e között összesen 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek Magyarország közútjain a Roadpol akció keretében. Az akció során 2552 alkalommal állapítottak meg valamilyen jogsértést, és 13 nehéz tehergépkocsi esetében azonnali közlekedési korlátozást kellett elrendelni. Fejér vármegye közútjain a rendőrök az említett időintervallumban 744 tehergépkocsit, 47 autóbusz ellenőriztek, és 238 alkalommal állapítottak meg jogsértést, részletek a duval.hu-n. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1 százalékos nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még beleteendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Híreink végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Szép jó reggelt kívánok! A mai nappal túl leszünk, túléljük a fagyos szenteket, akik tegnap előtt este fehérré varázsolták a kékest. Igen, havazott hazánk legmagasabb pontján. Ha már túlélők, jön a Destiny's Child-dal a Survivor. Hello, jó reggelt! Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber szám.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, amikor is 173 éve Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Emlékszem, gyerekkoromban tubusból ettük, ittuk, hát a sűrített tej kicsit sűrűbb, mint egy folyadék, szóval ezért vagyok bajban. Minden esetre köszönjük Gail Bordennek. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól, ez a Say It Right. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM a legjobb zenéke hét utolsó előtti munkanapján, napos gomoly felhős időnk lesz 18-23 fokkal, estétől újabb záporokkal, zivatarokkal, amelyek és a holnapi csapadék is a szombaton érkező mediterrán ciklon előfutárai. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, 7:30 után pedig Sheryl Crow énekel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutató Intézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Az asztályos tavasz miatt változik a kaszállás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban hagyják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretett Szolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-éig lehet a Szeretett Szolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 12-e világszerte az ápolói hivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Pünkösdi hétvégén május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészetiskola növendékei. A hangverseny helyszíne a Krisztus Király templom lesz a Dunaújvárosban. A zeneiskola diákjai, főként a billentyűs tanszak tanulói, zongorán és templom orgonáján, valamint fuvolán és hegedűn is bemutatkoznak. A fiatal zenészeket Tágincevá Irén és Antal Anna tanárnők készítették fel, a belépés díjtalan. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Bár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár nevében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Hírenk végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Country club either. This is LA.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, csütörtökön, a Bonifácok névnapján. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 173 éve ezen a napon Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Két skifi alkotó, akiknek gyermekkorom meghatározó filmjeit köszönhetem. 74 éve ezen a napon született Robert Zemeckis, producer, Oscar-díjas rendező, a Visszajövőbe alkotója. És ma 82 éves George Lucas író rendező, a Csillagok háborúja atya. Ma 42 éve megszületett Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1973-ban ezen a napon született az amerikai énekes dalszerző Shanice. 1971. május 14 megszületett Danny Wood, az amerikai New Kids on the Block tagja. A sort pedig a szemtelenül fiatal, 96-os születésű holland DJ-producer Martin Garrix zárja. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szerencsére a ma reggel egy fokkal nyugisabb az utakon, mint amilyen volt tegnap meg tegnap előtt. Azért az M1-es ma reggel is lassú, három szakaszon is a főváros felé, Komáromnál, Tatabánya után és Bicske, valamint Biatorbágy térségében. Jó utat, ha dugó baleset van, várom én is az infót, 0620 55 55 155. A következő órában jön majd egy Maniac feldolgozás Szabjestől. És jön a CNC Music Factory is. De mindenek előtt egy rövid szünet, aztán folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat, további részletek a Duna Online oldalán. Pünkösdi hétvégén május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészetiskola növendékei. A hangverseny helyszíne a Krisztus Király templom lesz a Dunaújvárosban. A zeneiskola diákjai, főként a billentyűs tanszak tanulói, zongorán és templom orgonáján, valamint fuvolán és hegedűn is bemutatkoznak. A fiatal zenészeket Tágincevá Irén és Antal Anna tanárnők készítették fel, a belépés díjtalan. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programon bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Híreink végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Waka Waka újra töltve, azaz jön a foci VB himnuszainak királynője Shakira, az őrült Latina, aki az idei amerikai foci VB dalát is elkészíthette, a címe pedig Waka Waka helyett Dai Dai. Most a lokát indítom tőle, 5 perc elmúlt 8, hello, jó reggelt! Max Szemlövente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére a mai reggel egy fokkal elviselhetőbb az utakon. Különösebben nagy dugókról nem tudok, hát ugye egy-két helyszínt leszámítva az M1-es felújítása miatt. A főváros felé vezető oldalon nagyon-nagyon megtorpan a pálya, sőt araszol Komárom előtt, Tatabánya után, illetve Bicske és Biatorbágy térségében is. Akinek van további közlekedési infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a CNC Music Factory-vel teszünk gyárlátogatást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek szerelő csarnokában. Most pedig a Black Eyed Peas folytatja. Where's the love? A Besten.

0: Rest FM a legjobb zenék. Ma kicsit szeles, többnyire napos időnk lesz, 20 fok körüli maximummal, estétől záporokkal, zivatarokkal, amelyekből holnap még több jön. Szombaton ugyanis érkezik egy mediterrán ciklon. A hétvégén nem lesz valami szép idő. Gyönyörűen ragyognak viszont a csillagok az éterben, a hírek után jön a Simply Red és a Stars. Mindjárt jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutató Intézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Az asztályos tavasz miatt változik a kaszállás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban hagyják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. A kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett Tamásné Cinege Csilla képviseli a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul. Mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát, ez a tisztség az új kormány hivatalba lépésével megszűnt, és az elnök feladat és hatáskörét mostantól az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsúszónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyerekben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6 órától pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 12-e világszerte az ápolói hivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Pünkösdi hétvégén május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészetiskola növendékei. A hangverseny helyszíne a Krisztus Király templom lesz a Dunaújvárosban. A zeneiskola diákjai, főként a billentyűs tanszak tanulói, zongorán és templom orgonáján, valamint fugolán és hegedűn is bemutatkoznak. A fiatal zenészeket Tágincevá Irén és Antal Anna tanárnők készítették fel, a belépés díjtalan. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Átlagos szamolca termés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt a kedvezőtlen időjárás miatt, az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. Itt Fejér vármegyében is a fólia sátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamolca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. 20 fok körüli napos, gomoly felhős, kicsit szeles időnk lesz. Estétől záporokkal, zivatarokkal. Remélem azért még egy bringázás bele fog férni. Muszáj tekernem egyet ma, mert holnaptól még több zápor, zivatar várható, a hétvégén aztán meg pláne. Sajnos nem lesz ideális az idő a szabadtéri programokhoz. Szombaton mediterrán ciklon érkezik még több csapadékkal. És érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből is. Dario G, Carnaval de Paris a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De hát én Justin Timberlake vagyok, hát világkörüli turnén vagyok, mondta az őt igazoltató rendőrnek értetlenkedve Justin Timberlake. Tudjuk, mi lett a vége. Ő is itt lesz a Szenyoritával, illetve az Embertelen dal 2022-es verziója Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és Presser Gábortól. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, esztelen jó. Ha dugó baleset van közben, várom az infót 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Május 12-e világszerte az ápolói hivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Bár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programon bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Hírénk végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Örülök, hogy jöttél, de most már menjél, kedves Bonifác. A mai nappal búcsúznak a fagyos szentek, és örülök, hogy jöttél, a címe az óranyitó dalnak is. The Wanted, Glad You Came. Készül a Follow the Flow, a KLF, Ricky Martin, és itt lesz a TLC is, a No Scrubs-al. Hello, 5 perc elmúlt 9. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék 1991-ig. Tekerjük vissza az időkerekét a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön az amerikai rapper Dimples D és a Sucker DJ-je a Best FM.

Ezt a film a legjobb zené. Kocsikázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapperrel. Persze ez nem mindenhol egyszerű, sőt, nagyon nehézkes az M1-esen Budapest felé. Tata térségében több kilométeres a dugó, kicsit távolabb, Biatorbágynál is megtorban a pálya, és ugyanez a helyzet az M3-ason, Nyíregyháza felé, Gödöllő és Aszót között is. Ez tehát a Ride With Me, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha már nagyon jól jönne a hétvége, akkor lehet örülni, a következő órában itt lesz a szombat, Saturday, Kenny Williams slágere. Persze, ha minden igaz, nem lesz jó idő hétvégén, úgyhogy be lehet pótolni a film elmaradásokat. Ha valaki nem látta a Wild Wild West-et Will Smith-szel, akár ezt is megnézheti hétvégén, a filmzenét pedig már a következő órában meghallgatjuk együtt. Ha közben dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155. Rögtön szólnak újból, a legjobb zenék itt a Westen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretett Szolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-éig lehet a Szeretett Szolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A Nyitott Székház nevű rendezvényre számos interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és a különleges elsősegély nyújtó flipper is látható lesz. A részletes programokról a Magyar Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni. Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg a lengyel kutakon átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket, a hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsúszónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyerekben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6 órától pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balog András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még beleteendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsódésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Híreink végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Irány a Mosó Krisztina Aguilera-ban, persze, ha valóban jönnek az estére beígért záporok, zivatarok, kb. Felesleges, ugyanakkor, ha pont a mi autónkat találja telibe egy madár, én ilyenkor akár jön az eső, akár nem, begurulok egy kézimosóba, és gyorsan lecsapatom legalább azt a részt. Hello, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Yo, small tuna fish, I want this is...

FM a legjobb zenék. Wild Wild West kontra Matrix, azaz Vadi Új, Vagy Nyugat, vagy Neo története. A kettő közül kellett választania annó Will Smithnek, és ő az előbbit választotta, amely óriási bukás lett, míg a Matrix igazi generációkon átívelő kultfilmé avanzsált. Míg azt sem kárpótolta Will Smith, hogy a mozi egyik betétdalát is megírhatta. Ezt hallgatjuk most meg. Jön a Wild Wild West a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Győr és Budapest közötti szakaszon, a külső sávban. Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé szemetet szednek Biatorbágy környékén. A 20-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom. És három autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár és Botyka Petert között. A 227-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nálunk ez az időszak sosem múlik el. Ugyanez a címe a Krisztál dalának is, amely biztosan szól majd a délelőtt utolsó órájában, akár csak a molokói. Telefon, SMS, Viber, ha közben dugó baleset van, várom az infót, a friss hírek után pedig szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Minősített lopás miatt kell felelnie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség minősített lopás büntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 3 millió 300 ezer forintot tulajdonított el egy irodaházból, ahol alkalmazottként dolgozott. 2024 márciusától dolgozott egy dunaújvárosi irodaházban, takarítási munkákat végzett, azért, hogy jövedelmét kiegészítse az egyik sértettől az irodában található szekrényben tárolt széfből 2 millió 10 ezer forint készpénzt tulajdonított el, amelyből 300 ezer forintot visszafizetett a vádlottnak. Az irodaház másik dolgozójától 3350 euró, azaz 1 millió 280 ezer forint készpénzt tulajdonított el szintén a szekrényben tárolt széfből, amelyből nem térült meg semmi. A részletek a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balog András Zoltán, Magyarország pekingi nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 12-e világszerte az ápolói hivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Holnap kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, a hőmérséklet reggel 0 és 8, délután 18-23 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Több száz drón támadta éjjel Kijev térségét, megszűnt a veszélyhelyzet itthon, áttekernek Magyarországon, zajlik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz dróntámadás érte, 11 eszközzel támadták a megyét. Több településen is károk keletkeztek, így Szolyván, Munkácson és Ungváron. Az eset miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára, az árut ezért megsemmisítették. Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a gyulai várlábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az 5 napos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elnézést, rendelnék egy Avril Lavigne pizzát, kérek szépen, köszönöm szépen. Igen, a kanadai énekesnőről szülővárosának egyik pizzériájában még pizzát is neveztek el. Avril Lavigne érkezik a Girlfriend-del, aztán a Faith No More nem sokára, majd a Five és Mauro Picotto is. Hello, 4 perccel múlt 11, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék, még egyessel kezdődött abban az évben utoljára az évszám, amikor megjelent a Five, most érkező dala a Keep on Moving, maradunk mi is mozgásban, a nap 24 órájában szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Este 6 és 8 között mixben, a Night Shiftben ma az ezredforduló dance himnuszai White Boytól és DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék továbbra is. Teljes útzár van a 6-os főúton Szigetvári és Bogykapetert között, ahol korábban három autó ütközött a 227-es kilométernél. Elterelik a forgalmat Rózsafa és Dencs háza felé. Az M0-áson, az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt Gyál térségében csak egy sáv járható, a torlódás több kilométeres, és ugyanez igaz az M1-esre is, Budapest felé több szakaszon is nagyon-nagyon lassú a pálya. Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok a külső sávban, aki teheti a 61-es kilométernél a személyautóval, válassza az átterelt belső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, és persze a zenei csemegékhez, melyek közül a So Many Times című gadzsó slágerrel indítja már Majoros Rita a délutánt. Friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Találkozzunk holnap reggel 6-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi járásügyészség minősített lopás büntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 3.300.000 forintot tulajdonított el egy irodaházból, ahol alkalmazottként dolgozott. 2024 márciusától dolgozott egy dunaújvárosi irodaházban, takarítási munkákat végzett, azért, hogy jövedelmét kiegészítse az egyik sértettől az irodában található szekrényben tárolt széfből 2.010.000 forint készpénzt tulajdonított el, amelyből 300.000 forintot visszafizetett a vádlottnak. Az irodaház másik dolgozójától 3.350 euró, azaz 1.280.000 forint készpénzt tulajdonított el szintén a szekrényben tárolt széfből, amelyből nem térült meg semmi. A részletek a Duna Online oldalán. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Átlagos szamócatermés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt a kedvezőtlen időjárás miatt, az idei hozam legfeljebb 2000-7500 tonna körül alakulhat. Itt Fejérvár megyében is a fólia sátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamóca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Hírenk végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Amerikai-kínai csúcs találkozó zajlik Pekingben. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Nagyrészt napos idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődött az amerikai-kínai csúcs találkozó. Az Egyesült Államok elnöke és a kínai elnök Pekingben tárgyalnak. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Opusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Nébih. Ezek a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel és meg lehessen akadályozni a fertőzést. 300 000 adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszé a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Megjöttem jó hangulatot hozni, és egy kis délutáni pesgést, mondjuk a New Level Empire-rel. De itt lesz Beyoncé, jön majd Sting is, Seb Mamival, és a Desert Rose. A Hooligans is beúrik, most pedig Gázsó nyitja az órát itt a So Many Times. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Beste!

Best FM a legjobb zenék, csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Majoros Rita, és ez így lesz ma legalább 6 óráig, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Remek zenéket hozok, napkérdését, amiről majd lehet beszélgetni, lehet akár vitatkozni is, de természetesen ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Érkezik hamarosan a New Level Empire és a Valódi a Republikkal, Chicane és a Lavender Run, előtte pedig a csodás Sting és Seb Mami dala a Desert Rose. És ha már érkezik, akkor Sting is hamarosan kis hazánkba érkezik, hiszen június 18-án Budapesten koncertezik, mi pedig már hangolódunk. Töltsék velem ezt a délutánt, megyek tovább Stinggel és Seb Mamival, Desert Rose, egy nagy kedvence Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, Fantasia.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, autóban, kamionokban, teherautóban, sőt a jó idővel sokan bringáznak is. Nagyon vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha gondol rám, vagy éppen a többi hallgatóra, és elküldi vagy felhív vele 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Erős a forgalom az M1-es autópályán, a főváros felé Győr és az M0-as autó csomópontja között. Feltorlottak az autók 4-5 kilométer hosszan, úgyhogy erre kell számítani. Sokan kerülnek az 1-es főúton emiatt, úgyhogy itt Szárliget után ott is feltorlottak az autók. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jöhetnek az útinfók. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt, a folytatásban is mindenkinek. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz velünk a Valmar, K. Kevin és Ella Junior dala. Volt pár alkalom.
2: Volt pár alkalom, de már nincs mit mondanom. Megtettem mindent én, hogy te boldog legyél.
1: És jön majd a Simply Red és a Something Get Me Started is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Minősített lopás miatt kell felelnie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség minősített lopás büntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 3 millió 300 ezer forintot tulajdonított el egy irodaházból, ahol alkalmazottként dolgozott. 2024 márciusától dolgozott egy dunaújvárosi irodaházban, takarítási munkákat végzett, azért, hogy jövedelmét kiegészítse az egyik sértettől az irodában található szekrényben tárolt széfből 2 millió 10 ezer forint készpénzt tulajdonított el, amelyből 300 ezer forintot visszafizetett a vádlottnak. Az irodaház másik dolgozójától 3350 euró, azaz 1 millió 280 ezer forint készpénzt tulajdonított el szintén a szekrényben tárolt széfből, amelyből nem térült meg semmi. A részletek a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balog András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat, további részletek a Duna Online oldalán. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Híreink végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Közzétették az új miniszterek feladat és hatásköreit. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Villányi Eszter vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely az új miniszterek részletes feladat és hatásköreit tartalmazza. Magyar Péter miniszterelnök 4 tárca vezetőnek, az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyi miniszternek vétójogot is adott. A kormányfő a tegnapi első kormányülés szünetében jelezte, hogy a minisztériumoknál megtörténik a tényleges átadás-átvétel. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter. Erről Hódmezővásárhelyen beszélt Bóna Szabolcs, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Arra is kitért, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a NABIH. Ezek a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel, és meg lehessen akadályozni a fertőzést. Drónnal kutattak fel egy többszörösen körözött férfit Budapesten. A BRFK közlése szerint a 41 éves férfi ellen csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés miatt lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ezzel ő nem törődött, így szökést követett el, ráadásul más ügyek miatt is elfogató parancs volt ellene. Drónnal kutatták fel, egy kerepesi ingatlanban fogták el és vették őrizetbe. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, vagy mondjuk egy jó desszert ebéd után, és Rihanna dala a Pondori Play, hogy le is táncoljuk azt a desszertet. Itt lesz majd Valmar, K. Kevin, LL Junior 3-asa és a Volt pár alkalom. Most pedig a Deja Vu és az I Can't Stop indítja az órát.
0: Beste

0: Best FM a legjobb zenék. Valaki autóban ülve útközben hallgatja a Best FM-et, és mondjuk Budapesten autózik. Ha igen a válasz, akkor tessék figyelni a Stefánia út Tököli út kereszteződésénél, mert baleset történt, ezt írta Laci. Nagyon köszönöm az infót. De figyelni kell az M1-esen is továbbra is, mert erős a forgalom a főváros felé. Győr és az M0-as autó csomópontja között torlódás van, és legalább 4-5 kilométeres ez a bizonyos torlódás. Sokan kerülnek az 1-es főúton, úgyhogy Szárliget után is feltorlódtak az autók. Az M0-áson az M5-ös autópálya felé Vecsésnél javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, akár innen tud kerülőútról, bármiről, akkor jöhet az info. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Barbra Streisand.

Vesztefem a legjobb zenék. A Rascal Flatt Life is a Highway dala után meghoztam a napkérdését is. Ma van az online románc világnapja, úgyhogy arra gondoltam, megkérdezem a hallgatóságot arról, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedéssel, vagy akár barátkozással kapcsolatban. Mennyire van ennek egyébként jövője, mennyire oké ez így, milyen akadályai vannak, és tényleg egyáltalán mik a tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy simán indulhat így akár egy barátság is, egy párkapcsolat is. Nyilván talán akkor lehetnek gondok, hogyha esetleg nagyon messze vagyunk a másiktól, vagy mondjuk, ha nem találkozunk sokáig, csak mondjuk tényleg hónapokig akár az online térben beszélgetünk, akkor azért szerintem érhetnek meglepetések bennünket, vagy akár bele is szerethetünk egy képbe, ami aztán hát találkozás után nem biztos, hogy tényleg ugyanúgy van. Szóval jöhetnek a tapasztalatok az online ismerkedéssel kapcsolatban. 0620 55 55 155 a számunk, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe egy igazán vérpesdítő muzsikát hozok, egy kis diszkó hangulat és nyári hangulat Sean Paul-lal. VB Burnin a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Laci kérdezte, mi ez a dal, ami most szól? Hát nem más, mint a Bermuda és a London. Ezzel zártam ezt az órát. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TNT és az Ébren álmodtunk. És itt lesz majd Krisztina Aguilera is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Minősített lopás miatt kell felelnie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Járásügyészség minősített lopás büntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 3 millió 300 ezer forintot tulajdonított el egy irodaházból, ahol alkalmazottként dolgozott. 2024 márciusától dolgozott egy dunaújvárosi irodaházban, takarítási munkákat végzett, azért, hogy jövedelmét kiegészítse az egyik sértettől az irodában található szekrényben tárolt széfből 2 millió 10 ezer forint készpénzt tulajdonított el, amelyből 300 ezer forintot visszafizetett a vádlottnak. Az irodaház másik dolgozójától 3350 euró, azaz 1 millió 280 ezer forint készpénzt tulajdonított el szintén a szekrényben tárolt széfből, amelyből nem térült meg semmi. A részletek a Duna Online oldalán. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Pünkösdi hétvégén május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészetiskola növendékei. A hangverseny helyszíne a Krisztus Király templom lesz a Dunaújvárosban. A zeneiskola diákjai, főként a billentyűs tanszak tanulói, zongorán és templom orgonáján, valamint fuvolán és hegedűn is bemutatkoznak. A fiatal zenészeket Tágincevá Irén és Antal Anna tanárnő készítették fel, a belépés díjtalan. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovét fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Híreink végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Hatalmas mennyiségű illegális gyógyszert találtak. Délután több felhő érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azért hozták meg a döntést, mert Magyarországon az elmúlt 5 év csapadékhiányos állapota miatt tartósan az átlag alatt van a talajvízszint és folyamatosan csökken. A vizek megtartására összpontosítanak. Az aszály miatt térségi megoldásokra van szükség, tervezik a holtágak és belvíz csatornák feltöltését, és elárasztások is lesznek a vizet a tájba program keretében. Több mint 27%-ra nőtt a nők aránya a parlamentben, erről az országgyűlés elnöke számolt be közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes rámutatott, hogy a 141. helyről a 90-re ugrott Magyarország világviszonylatban. A mostani arányal még az uniós átlag alatt van hazánk. Érdekességként arról is ír, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. 36 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le a rendőrség, 22 helyszínen csapott le a hatóság. Egy logisztikai központban akkora mennyiségű illegális gyógyszer volt, hogy csak kamionokkal tudták elszállítani. 6 embert tanúként hallgattak ki, egy lengyel férfit pedig csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott egy olyan szervezet ellen, amely 7 éve ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat, neves szakemberek nevét felhasználva reklámoztak engedély nélküli szereket. Európa szerte 16 országban több mint 200 helyen csaptak le a rendőrök egyszerre. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa esztia a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben? Ma délután ez a téma, így az online románc világnapján. 0-20-55-55-155 jöhetnek a sztorik, remélem, hogy a siker sztorik is, mellé pedig néhány isteni zene. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy jön a TNT, most pedig Kelly Clarkson. Vidám napot kívánok mindenkinek!
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben. Mennyire lehet így tartós kapcsolatokat kialakítani, vagy mi a titka, mi a hátránya. Szóval egyáltalán szimplán tényleg mik a tapasztalatok. Azt írja Gábor, hogy neki nagyon bejött még az ivives időkből, amikor mindenki ismerőse akart lenni, bejelölgettek random embereket, és bejelölt egy hölgyet, aki egy ismerősének volt az ismerőse, de nagyon szimpatikus volt neki. Aztán visszajelölték egymást, kezdtek beszélgetni, és egyébként azóta eltelt hát több mint egy évtized, és most már összeházasodtak, és gyermekeik is vannak, úgyhogy neki tényleg bejött. Nagyjából egy pár héten keresztül csak beszélgettek, egyébként 20-25 kilométerre laktak egymástól, és pár hétig csak beszélgettek, aztán találkoztak, és onnan datálható igazából az, hogy együtt vannak, úgyhogy ez egy siker sztori. Köszönöm, hogy megírtad. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még ide akár a hasonlók. Illetve ha van ellenpélda, én arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Miközben isteni zenéket hallgatunk, mindjárt jön Subbase Monster, és a négy ütem előtt a Christina Aguilera és a Genie in a Bottle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A budapesti autózóknak van egy hírem, a Dohány utca Hásfa utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott egy kis fennakadásra kell készülni. Figyelni kell a 4-es főúton is, Ebesnél egy teherautó és két autó ütközött a 212-es kilométernél. Az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelik. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja és a Bicskei csomópont között az autókból kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalom járnak, 2-3 kilométeres a torlódás, ami mögöttük már felsorakozott. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még bele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expressek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiumébe, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Holnap kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, a hőmérséklet reggel 0 és 8, délután 18-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt találkozunk ismét a 93.1 Best FM-en, és már is a csütörtök délután közepéhez érkeztünk, dunaújvárosi hallgatók. Remélem, jól telt a nap mindenkinek, és dolgozunk azon, hogy még jobb legyen a folytatás. A nevem Oleg Csongor, hip-hoppal kezdünk, zenei a 50 Cent, és szól azonnal a PIMP című felvétel.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, érezze jól magát mindenki, dunai városi hallgatók, ez a fő célunk folyamatosan. A nap 24 órájában itt a Best FM-en, a nevem Oleg Csongor, és már május 14-e van, Gyöngyi, Julianna és Bonifác napja. Nekik boldog névnapot, aki egyéb okból ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, főleg itt dunai városban és a környékünkön. Nézzünk pár olyan eseményt, ami ma történt, csak jó pár évvel ezelőtt. 88 esztendeje például megalakult Inrédi Béla kormánya, amelynek miniszterelnöki tisztségét 1939. február 16-áig töltötte be, és 71 esztendeje aláírták a Varsói szerződést. A nap híres szülötteinek listáját is megvizsgáljuk, szokás szerint 73 éve látott napvilágot Gyabronka József, színész. 93 éve született Bácskai Lauró István filmrendező, és 93 éve látott napvilágot szintén Kovács László, magyar-amerikai operatőr, aki ünnepel bármilyen okból dunai városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Alexandra Burke felvételét játszom most, ez a Bad Boys című dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en Dunaújvárosi autósok, aki vezet, az tényleg figyeljen most, és remélhetőleg a Best FM szól a kocsiban. Útkarbantartási munkákat végeznek a környéken. Jó pár szakaszon, például az 51.05-ösön, a Apostak-Solt összekötő úton az 5-ös és a 7-es kilométer között. A félpályás lezárás még aktuális lehet. Aztán csomópont építési munkálatok miatt útszűkület van érvényben az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, konkrétan a 47-es kilométerről van szó. És a helyzet nem változott még a Rácsalmási bekötő úton, az 51-123-ason, itt is az elejéről van szó, a 0-1-es kilométernél. Félpályás lezárás van érvényben építési munkák miatt. Aki pedig jelenleg vezet és van egyéb tapasztalata, kérem jelezze felénk, csöröghetnek a megszokott telefonszámon 30-as 74-74. 777. Előre is köszi szépen. A Love Message nagy slágere következik, a dal címe ugyanez. Szól azonnal a Love Message.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, mindenki érezze nagyon jól magát. Aki velünk tart itt a Besten, ez a fő célunk, ahogy már említettem, dunaújvárosi hallgatók, aki pedig a környékről tart velünk, ők is jó helyen vannak. Az én nevem Oleg Csongor, és kezdünk egy francia DJ-vel mindjárt, ő Martin Solveig, és szól a Rakim Music.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Kevesebb, mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidősport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-éig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Több mint 4500-al jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutató Intézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, de északnyugaton délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A délies szél néhol megélénkül. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az induló felvonás szintén a miénk a mai napból itt a 93.1 Best FM-en. Tartalmas időtöltés mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók. A jó zenékből nem lesz hiány, hazai és külföldi slágereket hozok még este 6 óráig. A nevem Oleg Csongor, és indítja az órát most Martin Solveig. Tőle szól a Rocking Music.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, nagyon szép délután csütörtökre. Azoknak, akik velünk tartanak innen Dunaújvárosból is a környékről, a mikrofon mögött Molek Csongor, és megnézzük a péntek időjárásról. Most mit tudunk a jóslatok szerint? Hát többfelé kialakulhat némi csapadék, első zápor akár gyenge zivatar formájában, és ha lesz csapadék itt a mi helyettségünkön, akkor erősebb élénkebb lökések kísérik majd a déli esszelet. Sok felhő lesz tehát felettünk, ez érvényes a nap első és második felére egyaránt, viszont rövidebb, hosszabb napos időszakokat azért élvezhetünk. A reggeli hőmérséklet hát nem lesz túl meleg, olyan 4-8 fok körül mérhetünk, a csúcsérték pedig 18-24 fok között alakul majd. Pollenterhelés, kedves pollenallergiás hallgatók! Jó hír, hogy az eperfafélék és a fenyőfélék pollen koncentrációja csak közepes tartományban alakul, viszont a pásítfűfélék pollen szintje a magas tartományban van jelen a levegőben. Tüneteket okoznak a növények az arra érzékenyeknél, úgyhogy papír zsepiből tárazzanak be. Will Smith zenél most nekünk, és az egyik filmes betétdalát játszom, a címe Man in Black.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
3: Még nem tudom, hol is a cél, és

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Fókuszban a sport. Kedves hallgatók, a női vízilabda bajnokság gyermekkorosztályának 8-as döntőjét Székesfehérváron rendezték meg még a hétvégén, és a Dunai Városi Együttes ezüstérmet szerzett, miután a bajnoki döntőben a BVSC jobbnak bizonyult náluk. Szívből gratulálunk. Hát folyamatosan fejlődő évet mutatva jutott el a bajnoki döntőig, végül az ezüstéremig az együttes. A DFV-je az alapszakaszban csak 7. tudott lenni, a középszakaszban megnyerte csoportját, majd a 8-as fináléban egészen a székesfehérvári döntőig meneteltek a lányok. Egyébként ebben a korosztályban alig ha lehetett esélyes csapatokról beszélni, pláne nem a lányoknál. Nem is nagyon akadt olyan gárda, amely veretlenül vágtázott volna végig a bajnokság korábbi szakaszain, bár a két csoportból elsőként érkező Dunaújváros és Fehérvár talán az esélyesek kategóriába tartozott. Ehhez képest pedig az újvárosiak mindjárt egy roppant kiélezett meccsel kezdték szereplésüket az első napon. A további infokat részletesebben a duol.hu hírportálon megtalálják. Még egyszer gratulálunk! A Salt & Pepper zenél most, és szól a Shoop című felvétel. Hey!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, Dunai Város és a térség, szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy még egy órán keresztül együtt szórakozhatunk itt csütörtök késő délután. A mikrofon mögött Molek Csongor, aki még melózik, kitartást kívánok. Parti slágerrel kezdünk, zenél DJ Antoine, és szól a Welcome to Saint-Tropez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében szerda kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket, a hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek. Kevesebb mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, de északnyugaton délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A délies szél néhol megélénkül. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén, maga alakítja azokat, további részletek a Duna Online oldalán. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Híreink végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép késő délután csütörtökre minden hallgatónak ide Dunaújvárosba és a környékünkre. Az útcsó közös felvonásunkat indítjuk már itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, tehát ha jól számoltam, még este 6 óráig. És zenél nekünk DJ Antoine, tőle szól most a Welcome to Saint-Tropez című dal.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket mindenkinek, aki vezet jelenleg Dunaújvároson belül vagy a környékünkön. Az 52313-ason közműépítési munkálatok kitartanak még jó pár héten keresztül, és útszűkület van érvényben a 0-as kilométernél. Aztán ugrunk messzebb, Örkény-Tas összekötő úthoz, az 52.05-ösön végzik a kátyúzási munkálatokat, és holnap délután 5 óra körül várható már változás, egyébként a 13-as és a 15-ös kilométer közötti szakaszról van szó. Félpályás lezeres van érvényben, lehet már mondtam. Ha van egyéb infójuk utakkal kapcsolatban a környékünkről, akkor jelezhetik bátran. 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A Yolanda Be Cool felvételét játszom most. Ez a We Don't Speak Americano.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a Dunai Városi Szakképzési Centrum, Dunafer Technikum és Szakképzőiskola rendkívüli felvételi eljárást indít több ágazatban, és újabb lehetőséget biztosítva a jelentkezők számára így. A közösségi oldalán osztotta meg egyébként az iskola, hogy május 11-től egészen május 22-ig rendkívüli felvételi eljárást hirdet több ágazatban. Nézzük a képzéseket: elektronika és elektrotechnika, rendészet és közszolgálat, specializált gép és járműgyártás, ezek voltak a technikumi képzések. Nézzük a szakképzőiskolai képzéseket: elektronika és elektrotechnika és gépészet. A felvételi kérelmekről az intézmény vezetője legkésőbb május 22-ig dönt. A jelentkezéshez szükséges adatlap pedig letölthető, a linket megtalálják a duol.hu hírportál aktuális cikkében is. És ennek benyújtása postai úton történik. A DSC Dunafer Technikum és Szakképzőiskola, Dunai Város Vasműtér 3, ezt talán már tudják a legtöbben. Most Tom Nowy zenél nekünk, és a Your Body című slágere következik.

93.1 Best FM. A legjobb zenéket pörgetjük még együtt, a következő percekben is természetesen dunói versi hallgatók. És zenél nekünk a Stars on 54, és meghallgatjuk az If You Could Read My Mind című slágerüket, ami a mai búcsúdalom. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és további tartalmas késő délutánt kívánok csütörtökre. Holnap már péntekhez remélhetőleg jó hír mindenkinek, és találkozunk. Délután 3-tól jelentkezem majd. Molek Csongort hallották. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A kínai űrkutatás fejlődéséről tartottak előadást, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balogh András Zoltán, Magyarország pekingi nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint egy évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat. További részletek a Duna Online oldalán. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Pünkösdi hétvégén május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészetiskola növendékei. A hangverseny helyszíne a Krisztus Király templom lesz a Dunaújvárosban. A zeneiskola diákjai, főként a billentyűs tanszak tanulói, zongorán és templom orgonáján, valamint fuvolán és hegedűn is bemutatkoznak. A fiatal zenészeket Tágincevá Irén és Antal Anna tanárnőn készítették fel, a belépés díjtalan. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitás. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Itt Fejér vármegyében is a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hadóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Holnap kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül. A hőmérséklet reggel 0 és 8, délután 18-23 fok között alakul.
2: Hírek a Best FM-en. Megtörtént a minisztériumok átadása és átvétele, kisiklott egy Intercity gyománál, holnap borongós időnk lesz, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás-átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalvány feladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
2: Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Két órányi dance mostantól. 6-7-ig én Whiteboy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Itt a Night Shift.

50 mix egyelőre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye, melyeket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

nagyobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kedd, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek FND-vel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hímuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Minősített lopás miatt kell felelnie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Járásügyészség minősített lopás büntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 3 millió 300 ezer forintot tulajdonított el egy irodaházból, ahol alkalmazottként dolgozott. 2024 márciusától dolgozott egy dunaújvárosi irodaházban, takarítási munkákat végzett. Azért, hogy jövedelmét kiegészítse, az egyik sértettől az irodában található szekrényben tárolt széfből 2 millió 10 ezer forint készpénzt tulajdonított el, amelyből 300 ezer forintot visszafizetett a vádlottnak. Az irodaház másik dolgozójától 3350 euró, azaz 1 millió 280 ezer forint készpénzt tulajdonított el szintén a szekrényben tárolt széfből, amelyből nem térült meg semmi. A részletek a Duna Online oldalán. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Pünkösdi hétvégén május 23-án szombaton délelőtt 10 órától adnak koncertet a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészetiskola növendékei. A hangverseny helyszíne a Krisztus Király templom lesz a Dunaújvárosban. A zeneiskola diákjai, főként a billentyűs tanszak tanulói, zongorán és templom orgonáján, valamint fuvolán és hegedűn is bemutatkoznak. A fiatal zenészeket Tágincevá Irén és Antal Anna tanárnők készítették fel, a belépés díjtalan. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovét fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Filmébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Hírenk végén a várható időjárásról. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Mérséklődött az aszály, nem lehet látogatni a fekvő betegeket a borsodi kórházakban, holnap sok felhő lesz felettünk az égen, és országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Takkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó betegellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező kézfertőtlenítőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Jönnek a záporok. Estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz, ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogy ezt soha nem húzták be reklámzenének?
5: Yahoo!
6: Még egyszerű, nem?
4: Nem. Nem, mert tudod, de izé a Windowsnak például a Rolling Stone Start Me Up volt a, nem is tudom, 90-es évek végén, amikor megjelent az
6: mivel valamelyik kerülhetett Windows. Az nekik, White Boy? Gondolj bele, gondolom, mibe kerülhetett?
4: Gondolom, így belenyúlt így a belső zsebébe az öreg Bill Gates.
6: Igen. Mit egyenesen a garázsból hozott egy zsákpénzt.
4: Mit mondott a Mick Jagger? Mennyi? Pont van nálam annyi. Igen. Tessék.
6: És egy nylon szatyorból előemelte.
4: Na, körülbelül. Na, hát akkor Celebration, a tánc ünnepe ez a következő 60 percben. Még, mert az előző 60 perc is az volt. De hát
6: jó, de hát az White Boy-jal volt, szóval azért hát érted, azért
4: mondom, hogy mostantól hát meg aztán.
6: Erre rálicitálni. Na mindegy, megpróbáljuk.
4: Mindig sikerül. Na megjött a csütörtök esti házigazda, úgyhogy Dance-es csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel.
1: Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ez is egy nagyon kitűnő példa arra, hogy az ilyen egyébként szomorú, kellemetlen, traumatikus témákat, élményeket nem csak ilyen melankolikus dalokba lehet feldolgozni.
2: Nem. Hát a ugye... Romeo és Júliára gondolsz?
1: Nem, konkrétan a Young Hearts
2: rapkrére. Sokan onnan ismerik ezt a dalt.
1: Igen,
2: és ugye ez a
1: Kim Mazzell, igen, és ki is volt ennek az eredet? Ja, Kelly Staton.
2: Így van. Köszönjük, Sándor. Ön nyert.
1: Pedig a hangja a nagy Wikipédia, aki tud mindent. Hogy a csaj egy bántalmazó kapcsolatban volt benne, de annyira, hogy ott tényleg 20. emeletről történő kilógatás, meg minden volt, aki velő
2: együtt volt. Ezért jó, hogy szállodában laksz, mert nem tudnak kilógatni a 20-ról.
1: De hát ott pont valahol...
2: Tényleg, hát elvileg ott ugye nyithatatlan ablakok vannak elvileg, nem? Az a hírjárja.
1: Azóta, vagy a fene tudja. De hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban volt benne, és akkor, amikor valahogy végül sikerült ebből kiszabadulni, és akkor a menedzsere mondta, hogy figyelj, írd ki magadból, és akkor ebből született meg a Young Hearts Run Free, amire egyébként nem gondolnád.
2: Hát nem.
1: De egy más nem mondjuk Janet Jackson Together Again.
2: Igen. Egy hát óriási... A Tina Turnernek is voltak hasonló dolgai egyébként.
1: Igen, ugye, de hogy tényleg...
2: Lány barátjával nem volt mindig jó.
1: Igen, tehát ott azért persze őt is megrágta az élet, de hogy a Together Again, és ott például ő ilyen traum, vagy ilyen szintén ilyen feldolgozás jelleggel, valami nagyon közeli barátja, azt hiszem hívfertőzésbe elhújt. Mm-hmm. Nem mondod meg, hogy egy diszkó klasszikus lett a Together Again. Na hát, és ez
2: elég szépen.
1: A hála az égnek. Hála az égnek.
2: Imádom, amikor hallom nálatok.
1: Az Ultranaté Free-vel, ugye az az érdekesség, ugye, hogy az Ultranaté személyesen mondta el, hogy egyébként ő egy ilyen R.E.M. Losing My Religion típusú dalra gondolt, amikor ezt a Free-t megírta, csak hát aztán ugye...
2: Hát akkor nem sikerült.
1: Hát jött a... Hogy
2: így sikerült.
1: A producer párosnak
2: kezdtem végül. Swing.
1: A Multus, nem, hát az már csak a remix, de hogy...
2: Ja, hogy azt hittem, hogy a remixre gondolsz.
1: Nem, hogy már az eredeti is, ugye, hogy oda került, most mindjárt utána nézek, hogy kik is voltak az eredeti producere, és hát ők aztán végül mondták, hogy nem kéne ezt ilyen rockosba elvinni.
2: És jó lesz ez így.
1: És
2: jó lett.
1: Klasszikus.
2: Jó lett.
1: Jó lett.

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: De persze, hogy jó, majd miért nem mondtad volna jól? Hát mikor mondtál te hülyeséget? Soha
2: hát
1: se nem.
2: Hát erről a barátaim tudnának sokat mesélni, hogy mennyi hülyeséget hordtam össze világéletemben. De ez most pont lejött,
1: igen. Ez most a szakma, hogy ja, abszolút jól mondtad, igen. Hát a mood to swing, ugye, tehát neki köszönhető ez a,
2: igen,
1: ez
2: az alapcsomag, és akkor utána jöttek a mindenféle igen, még igen, sikeresebb igen, igen, remixek, és ez így volt 20 év utána.
1: Na figyelj, beszéltünk már most.
2: A Jacko film?
1: Igen, te láttad?
2: Nem. Már egyébként a múltkorjában beszéltük, hogy el kéne menni azon a héten, amikor erről beszéltük, akkor jelent meg a film egyébként a magyar mozikban.
1: Igen, mert a hangjában meg azóta beszéltük, és mondta, hogy meg már látta.
2: Na, hát mi meg majdnem elmentünk, de tudod, ahol van egy gyerek, meg mondjuk még két kutya, meg, tehát ott azért elindulni moziba, meg el is jutni, már majdnem elmentünk.
1: Két Sanyi. Gyerek, két kutya, két macska.
2: Tudom, hát azért mondom neked, hogy megérted. Tehát tudom, hogy te is ebből élsz.
1: Pontosan. Na, és ha már ott tartunk, hogy ki miből él, Imre dátumait, akkor legyél kedves, terítsd ide nekünk.
2: Nagyon egyszerű dolgom lesz ezen a héten, mert Budapest szíve, a belváros, a jó öreg Borbár, igen, az bemelegítés. Utána pedig holnap után megyek, az a szombaton Kisbérre, és az én drága rezidenciám, ahol ugye egyébként 2003 óta kísértek folyamatosan, úgyhogy
1: azóta tart az kisebb aranyáz, nagyobb,
2: igen, kisebb-nagyobb kiadásokkal, és ott lesz egy rendezvény, ahol hát a 90-es és a 2000-es évek legjavát próbálom majd játszani, sztár vendég a színpadon, és hát ja, mi drága kisbéri közönségünk, úgyhogy már alig várom.
1: Borsos vecőt csókoltatjuk.
2: Át is fogjuk neki adni rendesen.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Hát idén volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy 20 éve, hogy ez az egész elektronikus tánczenei szintér ez gyökereiben megváltozott, köszönhetően ugye a Daft Punk híres-hírhet piramisos fellépésének, és aztán ugye onnan a turdénak. Ugye hát ez a Coachella fesztiválon voltak ők először 2006-ban, úgyhogy most itt ezzel kapcsolatban jöttek velem szembe így a mindenféle érdekességek meg infók, ugye hogy akkor már 10 éve nem lépett fel a Daft Punk, és a Coachella szervezők meg minden évben bombázták őket, hogy léci.
2: Szóval volt, hogy... Megtört a jég egyszer csak, vagy mi a mondás?
1: Volt, hogy jó fejek voltak, volt, hogy válaszoltak, hogy nem. Volt, hogy nem is válaszoltak, és...
2: Az is egy választ, azt szoktam mondani,
1: hogy... Hát igen, csak azért mégis. És azt mondja, ők minden évben elküldték az esélytelenek nyugalmával. És akkor mondták, hogy akkor hello, akkor... És mondták, hogy jó. És akkor mondták, hogy jó, akkor figyelj, akkor lenne rá 350 000 dollárunk, hogy akkor mit szóltok hozzá azért az egyéző. Mondta a csávó, ugye a Busy P, a Pedro, nem is tudom, hogy hívják, az akkori menedzser, mondta, hogy tök jó, mekkora színpad, mert akkor vinnénk egy ilyen...
2: Hoznak ezt, azt.
1: De szó szerint, vinnénk egy kisebb díszletet. És aztán utána derült ki, hogy ugye ez mindig ők így mondják, és ez ilyenkor... jössz rá, hogy ez tényleg így van. Mondták, hogy ők ezt sose a pénzért csinálták. A komplett 350 000 dollárt elköltötték
2: vizuálra,
1: a piramisra, a technikát. Tehát az egészet ők nullából építették föl. Tehát nem az volt, hogy bementek
2: tehát
1: egy
2: magyarul,
1: ilyen...
2: amikor mondta, hogy viszik, akkor még nem volt meg.
1: Igen.
2: Hanem tudták, hogy van rá ennyi pénz.
1: Tehát volt, meg volt az ötlet, és akkor úgy voltak, hogy hát ez
2: 350 000 dollárból... Abból, pénzt, azt akkor gyorsan elküldjük előre látványra. Hát figyelj.
1: Mondták, hogy figyelj, azt mondjuk, hogy ilyen tehát, hogy konkrétan az, hogy ők élőben tudják ott vezérelni a zenét, tehát ez nem 20 évvel ezelőtt, akkor nem úgy működött, mint hát most, hogy ez.
2: Hogy egy enter és kész. Igen.
1: Persze, tehát ott azt mondta, olyan számítógépeket kellett egymással minden, persze, szinkronizálni. Úgyhogy piff, így elfüstöltek 350 000 dollár, de hát, ahogy mondani szokták, the rest is history, ugye?
2: Ahol bevétel van, ott kihadás is. Megboldogult nagymamám, mondta annak idején.
1: Na csak, hogy ugye egy Around the World-el búcsúzunk, tehát búcsúzik DJ Miller. Köszönjük szépen, Mikém, jövő csütörtök.
2: Én itt leszek akkor is. Köszönöm, sziasztok, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, holnap országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla száma, hová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növény virágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ezt közölte az önkormányzat. Azt írták, hogy legfeljebb 20 ember és több száz kontakt személy lehet érintett, ezért a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttattak el, a város lakosainak pedig felhívták a figyelmüket arra, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiénia betartására. A hepatitis A a májat támadja meg, és annak a gyulladását hozzá. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtemborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat. Az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól. Ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat. 25 különböző nemrégiben épült rekordtám futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Elővehetjük az esernyőket. Ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hihetetlen, hogy ma George Lucas születésnapján nincsen semmiféle Star Warshoz kapcsolódó világnap ennek örömére. Cserébe a Csivavák világnapja ma van, meg van még egy születésnaposunk is, egy énekesnő, akiről majd beszélek akkor, amikor aktuális lesz. Aktuális lesz, mert hogy érkezik majd ebben az órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenek. Nyilván egy 25-30 évvel ezelőtt lett volna az igazi, amikor még egyben volt a csapat, még Lisa Leftai López is az élők sorában volt. De hát most ennek kell örülni, hogy idén júniusban 5 alkalommal is élőben lesz látható és hallható a TLC Európában. Norvégia, Dánia, Svédország, Olaszország és Anglia. Ez az 5 júniusi dátum és júniusi helyszín van 2026-ra. És aztán remélhetőleg majd az amerikai turné alatt, amikor is az N-Voggal és a Salter Pepával zenének együtt, annyira rákapnak a turnézás ízére, hogy esetleg még egy körre majd visszajönnek Európába. Jön a

Shanice Lorraine Wilson néven, és hát a világ köszönhetően például ennek a dalnak csak Shanice-ként ismeri. Érkezik az I Love Your Smile! Boldog születésnapot Shanice-nek!

Best FM, a legjobb zenék. Holnap reggel 10-től egészen este 11-ig tessék úgy kalkulálni, hogy a Nyugati téren a Jókai utca, illetve a Terész körút, valamint a felüljáró alatt a Terész körút előtt, a visszafordító előtti parkolóban tilos lesz gépjárművel megállni gyűlés miatt.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárkinek feltett szándéka, hogy idén nyáron élőben szeretné látni, hallani a Maroon 5-ot, egész sok dátumból tud már választani. Én azonban a július 3-át ajánlom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megtörtént az átadás átvétele volt és a jelenlegi miniszterek között. Kisiklott egy Intercity gyománál, esős napok jönnek, a hétvégén kiadós csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a békés Intercity gyóma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Esős napokra számíthatunk, ma éjszaka a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, holnap pedig bárhol eleredhet az eső, ráadásul sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütés várható. Az ivatarok környezetében pedig a szél is megélénkül majd. Ma éjszaka 9-16 fok valószínű, holnap napközben pedig 18-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlou című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal. Köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

Best FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltölti a földeket a sok csapadék, már a hétfői kormányülésen egyeztetnek az aszbesztszennyezésről, kellenek az esernyők, borongós csapadékos időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 mm-nyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó beteg ellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőt nemítőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Texas, Amerika egyik állama, ez ugye egyértelmű, hogy Pompei egy ókori római város, amelyet ugye a Vesuv kitörése semmisített meg, ezt is tudja mindenki, de ugye a White Town az vajon mely városra utalhat, azt senki nem tudja. Jön majd a Texas is, itt lesz majd a Pompei és a Bastille-tól, meg persze a White Town is érkezik.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM-en a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltett még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

csak az egyik alapítótak Simon Marlin viszi egyedül a hátán. Ő az, akit a fellépéseken is lehet látni Shape Shifter néven, kivéve az Egyesült Államokban. Jár oda is, de mivel hogy ezt a nevet már egy Los Angeles-i hip-hop banda korábbról birtokolja, ezért ott Shape UK néven lép fel. Jön a Shape

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szavaztok!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagy lemezük hanyadik lett az angol nagy lemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best of a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Aztán most már egészen biztosak lehetünk benne, hogy idén nem lesz Spice Girls reunion, hogy más nem mondjak, Melanie C, aki hamarosan érkezik, egész ősszel Ausztráliában fog majd turnézni, és ha már Ausztrália, egy ausztrál csapat is érkezik a mai utolsó 60 percben, a Savage Garden jön nem sokára, a To The Moon and Back-kel, itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ez a legjobb zenék. A most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

legjobb zenék, véget ért a csütörtök, véget ért a mai Night Shift, holnap pedig indul a hétvége legalábbis, és akkor, amikor mi majd érkezünk a Night Shift-tel, akkor az már tényleg a hétvége kezdete lesz. A Night Shift Extra-ban DJ Effendi csatlakozik majd hozzám, vagyis a szerdai hangulathoz hasonlóan holnap is pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indulunk. Jön Eve és a Gangsta Lavin, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára talál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.